meg újznaib, méldi pujjaib, elu edazikaib, lotus etus, saab endale kõik.